0: a csupasz kövek, a vízmosta, hídpillérek, ezek mind-mind ilyen megdöbbentőek, hogy ilyen volt, és most ilyen lett.
1: 多瑙河不仅是欧洲粮食出口的生命线，还承担着大量原材料和工业制品的运输任务。今天我们给大家带来的新闻就是这些。
2: 更多新闻请登录看看新闻客户端，更多视频请下载看东方客户端。
1: 感谢您的陪伴，再见。
2: 再见。